terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Tek, tek, dum, tek, dum, tek, tek, lele, kako, ko, više nije ima tuka, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek